Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

A soproni evangélikus templom harangját hallották. A hagyomány szerint a soproni evangélikusoknak már 1522-ben Luther Márton szellemében prédikált Kristóf szerzetes az egykori ferences templomban. A gyülekezet maga 1565-ben Gerengel Simon lelkész vezetésével alakult meg. Sopron mindig is kétnyelvű, német-magyar város volt. A reformáció is azért hathatott olyan gyorsan a városban, mert a nyelvi akadályt nem kellett legyőznie. Az evangélikus gyülekezetben először az 1793-tól 1803-ig itt szolgáló Wilfinger János Ernő vezette be a rendszeres magyar nyelvű szolgálatokat. Az itt lakó német kisebbség mindvégig büszkén vállalta németségét és magyarságát. Több mint 2,5 évszázad telt el, amíg a ma is látható evangélikus templom felépült a belváros nyugati részén, a templom és a Színház utca között. A torony csak 1867. szeptemberétől díszíti az Istenházát. A harangokat a helyi mester Seltenhofer Frigyes öntötte. Ekkor került a toronyba a Miatyánk, a Hősök, a Béke és a Hűség harangja. Az első világháború csak ez utóbbi élte túl, és 1921. december 14-én ez repítette világgá a népszavazás eredményét. Sopron magyar város maradt. A Civitas Fidelissimát a 17,5 mázsás hűségharang zúgta nyugatról keletre, északról délre. 5 évvel később a sok viszontagságot megélt templomtoronyban már ismét 4 harang lakott. A második világégésnek a Miatyánk harang esett áldozatául. 1948-ban pótolták. Az ezredfordulón e 4 harang hirdette a soproni evangélikusok hűségét az Istenhez és a magyarsághoz.

0: A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven.
1: A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják.
0: A mikrofonnál Horváth Éva.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Tiszabura és Tiszabő az ország legszegényebbnek tartott települései közé tartozik. Ezért 2016-ban ezeken a helyeken is elindította hosszú távú felzárkóztatási programját a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Tevékenységük legfontosabb elemei között szerepel a szociális jelenlét, valamint az oktatás és a foglalkoztatás fejlesztése. Műsorunkban ezt a programot ismerhetik meg.
3: Tiszaburán vagyunk az óvodánál, amit üzemeltettek az iskolával, meg sok mindennel egyetemben. Mióta dolgozol itt a programban?
4: Én 2016-ban kerültem ide Tiszaburára, illetve Tiszabőre, és akkor az iskolát meg az óvodát át is vettük.
2: Mondja Bátki Márton, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat programvezetője.
4: 175 gyerekünk van 8 csoportban, a településen a gyerekeknek szinte a 99%-a már roma származású.
3: Mennyire volt cél, hogy közülük kinőjön egy olyan generáció, akik dajkák lehetnek, vagy óvónénik?
4: Ez nekem mindig nagyon fontos volt, meg fontos, és ebben nagyon örülök, hogy partner az iskola vezetése, mind az óvoda vezetése, hogy minél több helyi kollégánk legyen, illetve arra is figyeljünk, hogy az ő továbbképzésük minél szélesebb körül legyen. 3300 fős Tiszabura, ebből 1300 a 18 év előtt, tehát majdnem a fele a településnek.

0: Miki, most Tiszaburán vagyunk az óvodában. Azért ez egy hátrányos helyzetű település. És nagyon jól bánsz a gyerekekkel. Szívesen mész ilyen helyekre is? Kis eldugott kis településekre?
1: Nagyon szeretek gyerekekhez jönni, és kifejezetten szeretem ezeket a helyeket, ahol hátrányos helyzetű gyerekek vannak.
2: Mondja Fróman Rózsás Viktória énekes.
1: Mert hozzájuk még kevésbé ér el olyan dolog, ami őket építheti, tanulhatnak belőle, és ilyen településen foglalkoznak velük az óvónők, és ez nagyon-nagyon érződik. Nem csak a gyerekek körében, mindenkinél azt mondom, hogy azt számít, hogy milyen ember, és a gyerek az gyerek, és aranyos, és tiszta. Úgyhogy szerintem számít, hogy mi felnőttek, mit mutatunk nekik.
3: Jóra talált a pont a közepére, egyedült a kőpályázat az Ari kezére.
4: Mi vagyunk a Mókus csoport, kis csoport vagyunk, ezek a gyerekek most érkeztek ide szeptemberbe.
2: Mondja Fehér Andrea Dajka.
0: Amit te itt élsz helyben? Itt
4: én itt lakok, igen, Tiszaburai vagyok, anyukáim is itt születtek, és ugye úgy kezdődött az egész, hogy az én nagyfiam, vezető óvónéni gyereke volt, ő hozzájárt egy csoportba, és mindig vannak ilyen programok, ahol a szülők bejöhetnek, és akkor van itt roman, akkor soványsütés, meseolvasás. És ugye engem sokszor behívott főnökasszony, és akkor mindig kiszemeli azokat, akik nagyon el vannak a gyerekekkel.
0: Akkor látod, hogy már jól foglalkozol.
4: Igen, mert hogy nem csak a saját gyerekeddel vagy el, hanem a többi gyerekkel is nagyon jól elbeszélgettünk. És akkor beadtam a derekamat, jöttem mint közmunkás. Egy évig dolgoztam közmunkásként, és akkor így a ranglétát megvászva elmentem, letettük a Dajka tanfolyamot, és amikor kiürül egy hely, nyugdíjazások vannak, akkor a helyére lépünk.
0: Miért szereted ezt a munkát?
4: Nem tudom neked elmondani, amikor bejövök reggel, és akkor jönnek. Elmentek, most nagy csoportunk volt. Jöttek ide előadást tartani az iskolások, első osztályosok. Mi ugye óvónénivel ott ültünk a padon, jöttek, ölelt az egész gyerek. Hát azt szerintem a magában mindent elmond, hogy úgy szeretnek minket tényleg, mint a második szüleiket.
0: Andi, te is majd a faluban egy példakép, hogy azért felnőttként is lehet változtatni az életeden, ha akarod.
4: Így van pontosan, és nagyon sok embernek mondom ezt, mert itt a drog probléma, ugye Budán most nagyon megy, hogy szerintem nincs olyan, nem tudunk változtatni. Mindenki tud változtatni, nagyon sok gyár van, én akit ismerek neki, el is mondom, hogy figyelj, felülsz egy buszra, három műszakos, vagy akár két műszakos, menjél el dolgozni, ez nem élet, ne ezt lássák a gyerekeitek. Az nem tud változtatni, szerintem aki nem akar.

0: csak azt gondolom, hogy ez a Tiszabúr egy iskola felső tagozatos része, ahol most vagyunk. Mennyi gyerek jár ide önökhöz?
1: Az iskolánkban 459 gyerek tanul. Három telephelyen.
2: Mondja Mohácsiné Daróczi Marianna, a Tiszabúrai Általános Iskola intézmény vezetője.
0: És mennyi pedagógussal dolgozik együtt?
1: Jelenleg 53 fő pedagógussal.
0: És a helyi romák közül mondjuk lehet olyan fiatal találni, aki mondjuk tanár lesz itt önöknél?
1: Egyre többet, és én ennek nagyon örülök, hogy akik itt elkezdenek nálunk dolgozni, pedagógiai asszisztensként, és kedvet kapnak a tanításra. És ebben az évben 16 kollega van, de ez nem mind csak tiszaburai, akik elkezdték a felsőfokú tanulmányaikat.
0: És mennyire fontos, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat itt van és segíti mondjuk az önök munkáját?
1: Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen támogat bennünket a legnagyobb támogatónk.
0: Ő többségét roma gyerek, vagy szinte
1: csak roma gyerek. Igen, nemzetiségi oktatás is folyik nálunk.
0: Mennyire fontos, hogy olyan pedagógusok jönnek ide, aki plusz ilyen érzékenység van bennük?
1: Ez a legfontosabb, mert nálunk nem pedagógus kell elsősorban, hanem jó ember, aki szereti a gyerekeket, és elfogadja ezeket a gyerekeket a hátterükkel együtt, és próbál rajtuk segíteni. Az empátia nálunk a legfontosabb.
3: Ötödik C osztály gyerekeket tanítok.
0: Milyen óra zajlik éppen most?
3: Most éppenséggel napközi.
2: Mondja Lakatos Martin tanító.
0: Meddig vannak ilyenkor a gyerekek iskolában?
3: Fél négyig vagyunk. 22 éves vagyok, és születésem óta itt élek.
0: És mikor jött ez a gondolat, hogy te is akár tanító akarsz lenni, vagy tanárember?
3: Az iskolával úgy kerültem kapcsolatba, hogy szívem szerint nagyon szeretem a gyerekeket, és úgy voltam vele, hogy valamilyen szinten a tudásomat szeretném átadni számukra. És a Debreceni Hittudományi Egyetembe jelentkeztem, igazgatónő ajánlotta.
0: És mondta, hogy mennyire látsz bele mondjuk a gyerekek életébe, hogy milyen nehézségekkel küzdenek otthon?
3: Anyagilag például nem igazán tudják őket támogatni a szülők. Van, aki éhesen jön el, és itt teszik elsőnek, és éhesen alszik el otthon. Ilyen esetek vannak.
0: Az okleveletben majd mi fog állni a végzettségednél?
3: Tanító.
0: Dani, most mi az, amit kaptatok házi feladatnak? Mit kell csinálni?
4: Irodalomból. Alá kell húzni a neveket.
0: És megy?
4: Igen.
0: És melyik tantárgyat szereted a legjobban?
4: Tessék.
0: Sajnedékos vagy most?
4: Én 5.
0: 5. És ma azért tudod, hogy mi szeretnél majd lenni?
4: Rendőr.
0: És miért?
4: Mert az jó.
0: És te is a tessét szereted a legjobban?
4: Ma a természetet.
0: Természetet?
4: Meg irodalom.
5: E, B, H. Köszönöm.

0: Hosszú távon mivel lenne elégedett, hogy mennyi gyerek menjen tovább tanulni, mondjuk szakmunkás képző, érettség,
1: hát
0: főiskolára?
1: Én nagyon szeretném, hogyha minden gyerek a tudásához, a képességének megfelelő szakmát tanulna, azt, amit szeret, amit tud, és elvégezni a középiskolát. Az is fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában, mert anélkül nem megy. A szülői támogatás nélkül sem megy, ezért ezeket össze kell hozni, meg kell élnünk ezeket a problémákat, és ehhez segítséget kapunk a fenntartótól is, a helyi szervezettől is, hiszen az összefogással együtt csak közösen tudjuk ezt a célt elérni.
0: Rómeó, most Tiszabőn közkonyhán vagyunk, ahol már elkészült a napi menütök. Ma milyen finomságokkal készültetek?
2: Ma készítettem egy vegyes gyümölcslevest, és csirkecombot cornflakes-es bundába rántva, burgonyapürével, csemegeuborkával, saját készítésű csokis brownival, és ugye hát mandarint adtunk még mellé gyümölcsként a gyerekeknek.
3: Mondja Schmidt Rómeó, a tiszabői közkonyha főszakácsa.
0: Hány főre főztek egy nap?
2: Átlagosan plusz-minusz egy 600 főre.
0: Iskola-óvoda?
2: Iskola-óvoda, és vannak felnőttek, illetve külsősök, ugyanis nemrég indítottuk, hogy megrendelésre lehet napi menüt tőlünk vásárolni.
0: Azt tudjuk, hogy viszonylag azért kevés pénzből kell jó kaját főzni. Ezt hogy oldod meg, hogy azért legyen gyümölcs, üti, és a gyerekek szívesen egyék meg ezt a kaját?
2: Igyekszünk mindent elkészíteni, ugyanis azt vallom, ha már vagyunk, idézőjelben mondom, elegen a konyhán, akkor nem késztermékeket vásárolunk, hanem a nyersanyagokat, és mi készítjük el. Én szakács vagyok, idén már 34 éve. Nálam az étel a szent, szóval én nekem nem csak a szakmám, ez a hivatásom, ez a hobbim.

0: mondani, hogy már máj szeretelése folyik, holnapra készültek.
1: Holnapra készül, lecsors máj lesz holnap.
2: Mondja Fátyol Andrea konyhai kisegítő.
0: Hát,
1: sajtkrémleves.
0: Mióta dolgozol itt a konyhán?
1: Augusztusban kezdtünk. Próbafőzések voltak, és szeptembertől beindult igazából a konyhafőzés.
0: Az hát, jó, hogy van oldalának. Ilyen munkalehetőségem helyben.
1: Igen, helyben vagyunk, és tényleg jó, hogy itt dolgozhatunk.
0: Van olyan munkafolyam, amit szeretsz, és mondjuk van, amit kevésbé.
1: Én általában tagasztani szoktam péksüteményeket, sósokat.
0: Akkor szeretsz sütni?
1: Szeretek otthon is.
0: És mi az, amit szeretsz sütni?
1: Mindent.
0: Ezt otthon tanultad meg?
1: Otthon.
0: Szülőktől, nagyszülőktől?
1: Szülőktől, magamtól, a jósoktól.
0: Mennyi gyerek van neked?
1: Nekem 4 lányom van.
0: 4 lány?
1: Hát a legidősebb 20 éves lesz, 29-én, a legkisebb meg 13.
0: Azért tovább tanulnak?
1: Van? Tovább tanulnak, igen.
0: A tablód Adrián, ez fontos, hogy legyen egy fiatal embernek szakmája. Hogy...
3: Így van, én itt...
0: Mondom, nyúzod is azért.
3: Igen, igen, segítem, próbálom, fölkarolom, és csináljunk belőle egy jó szakmabelit.
4: Ősze óta dolgozom az iskolában, pedagógiai asszisztens és családsegítő végzettséggel rendelkezem.
2: Mondja Mizsai Klaudia Edina, a tiszabúrai általános iskola pedagógusa.
4: Az utóbbi 4 évben pedagógus munkakörbe helyeztek, nagyon szeretem a munkámat, elhivatottságként tekintek rá. A tavalyi év szeptemberében a Debreceni Reformátusi Tudományi Egyetemen megkezdtem a tanító szakot. A gyerekek nagyon szeretik ezeket a foglalkozásokat, várják. Állatasszisztált terápia foglalkozás, amely 2023. januárjában indult. Az első évfolyamon történik a foglalkozás, fő motivuma a játék, a kutyusok szerepe pedig a motiválásban történik, mégpedig úgy, hogy a jelenlétükben próbáljuk ösztönözni a gyerekeket egyes feladatok megoldására. Ugye az egész foglalkozás élménybe ágyazott, ez nagyban segíti különböző kompetenciák fejlesztését, ismeretekhez juthatnak az állatgondozásról, állattartásáról. Maga a foglalkozás is egy motiváció az iskola, mint intézmény megszeretésében.
5: Sokat számít szerinted a gyerekek előtt, hogy látják, hogy a helyi közösség tagjaként, te pedagógusként dolgozol itt?
4: Valószínűleg igen, egy példakép is tekinthetnek ránk. Egyébként az iskolánkban sok helyi lakos, pedagógus vagy asszisztensi munkakörben dolgozik.
6: Kicsi jelenlétprogram elindult, ami aztán szépen mostanra egész nagyra kinőtte magát.
2: Mondja Bátki Márton, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat program vezetője.
6: Időközben ez lett a 300 településnek az egyik mind a település a Tiszabővel együtt. Egész programot koordinálom, vezetem, úgyhogy mindenből egy kicsit csinálok.
5: Érdekesség, a szimfónia program, ami egy zeneoktatás, erről mit kell tudni?
6: Annak én ezt még Monoron próbáltuk ki, és aztán onnan vált egy országos programra, és most már egészen sok településen működik. Több jelmondata is van, az egyik az, hogy a zenekar mint szociális eszköz.

0: soon.
1: Hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozom, hegedűt oktatunk és gitárt.
2: Mondja Tolnai Imre hegedű tanár.
1: Az elején kezdjük, és akkor a hangjegyek színekkel vannak megjelölve. És akkor elmondjuk nekik, hogy az E-húr az lila színű, például a hegedűn, az A-húr az piros színű, nekik még a hangjegyek külön meg is vannak számozva. Tudja azt, hogy a zöld húron az egyes újjuk azt hova tegye le. Ezáltal van nekik megkönnyítve, így hamarabb tudnak csoportban együtt zenélni, vagy esetleg egy zenekarban is rövid idő alatt. Az ilyen hátrányos helyzetű gyerekeknek a zeneoktatás az ilyen mankószerű. Számíthatnak ránk a gyerekek, mert szoktunk velük ugye beszélgetni is. Nem kulladnak el délután, hanem jönnek a szimfóniaterembe, és itt játszanak, és közösen játszanak. Úgyhogy igazából ez egy közösség, ez egy család.

0: zenetanulással rengeteg mindent tudunk a gyerekek életébe bevinni.
1: Mondja Bátki Márton, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat programvezetője.
0: Minden más területet is fejleszt, és akkor nagyon fontos, hogy az a sikerélmény, amit kap, és akkor nagyon fontos, amit meg akár neki a zene adhat. Nehéz körülmények közül érkeznek a legtöbben, nagyon rossz lakatási körülményeik vannak, nagyon apró kicsi dolgok, amiket sikernek elkönyveltünk, amikor látjuk, hogy valami változás áll be egy család életében. Amikor egy-egy gyereknek valamiben örömet tudunk okozni, amikor egy koncertre jut egy szimfóniával, amikor meg tud nyerni egy foci meccset, szépen lassan azt az életébe be tudja építeni.

0: Mióta veszel részt a szimfónia programban?
1: Hát egy éve, negyedikes korom óta.
2: Mondja Fehér Dorina Leila.
0: Milyen a hegedülés, mit mondanál? Nehéz, vagy szereted azért?
1: Szeretem, sokat gyakorlok, szeretek járni, világot látni.
0: Voltál már valahol fellépni?
1: Igen, Pesten.
0: Mit gondoltok erről a programról, tetszik nektek?
3: Igen, nagyon. Büszkék vagyunk rá.
2: Mondja Fehérné Csonka Adrián.
3: Meg ügyes, minden nap gyakorol.
0: És mit szeretnétek, hogy ő belőle mi legyen majd?
3: Hát, szeretnénk, hogyha ő vinné valamire. Ő már beszélt olyanokról is, hogy ő tovább tanulni, ő diplomázni szeretne.
0: A máltai jelenlétprogram az, hogy ők itt vannak Tiszaburán, ez miben jelent segítséget?
3: Mindenbe tudnak segíteni, a gyerekeknek is, meg így a lakosoknak is.
4: Adrián, most itt vagyunk a tiszabúrai tanodában. Szerintem miért jó ez a tanoda?
5: Segít a gyerekeknek a tanulásban.
2: Mondja Balog Adrián.
4: Mi az, amiben neked kellett segíteni?
5: Hát a helyes írásban.
4: És hova jársz suliba?
5: Kunhegyesre.
4: És mit tanulsz, mi leszel majd?
5: Szakács szeretnék lenni.
4: Te hanyadikba jársz most?
6: Hetedik.
4: Hetedikes vagy. Miért jó ez a tanoda, miért szeretitek ezt?
6: Jót lehet szórakozni.
4: De azért néha tanulni is kell, gondolom.
7: Igen. Jó a társaság.
8: Jobb, mint az utcán egyébként. Nagyon jó, hogy te vannak barátaink, meg tudjuk csinálni, amit otthon nem. Elszórakozhatunk, tanulni is kell, néha, de azért.
4: És a hanyadikos vagy?
8: 8.
4: És mibe kell neked segíteni, mert melyik tantárban?
8: Hát, inkább fizikából.
4: Fizika. És nektek csajok?
9: Fizika.
10: Nekünk is fizika.
9: Meg így a matek.
4: Tiszaburán, Varrodában vagyunk. Ez mióta működik ez a kis üzem?
11: 2018-ban hoztuk létre ezt az üzemet, 16 fővel.
2: Mondja Balla Gyuláni, a tiszaburai Varroda üzemvezetője.
11: Jelenleg 11-en dolgozunk. Fő termelési időnket a bevásárlószatyrok készítése, ezen kívül babaruhákat szoktunk készíteni, és munkaruhákat. 23-as évet úgy zártuk, hogy önfenntartó lett az üzemünk.
4: Itt dolgozó hölgyek nem közmunka, hanem munkabért kapnak.
11: 2018-ban, amikor az üzem indult, akkor közfoglalkoztatottak voltak mindannyian, és jelen pillanatban a minimálbér az mindenkinek megvan, illetve több emberkének magasabb most már a jövedelme.
4: Hogy látja, a hölgyek életminősége és családok életminősége is javult?
11: Én úgy tapasztalom, hogy igen, nagyon jelentős változás történt az életükben, jobban tudnak tervezni, elviszik a gyerekeket kirándulni, vagy nyáron elmennek ugye a strandra, a környező helyekre, szeretnek járni állatkertbe, a lakhatási körülményükben is változások történtek, normálisan rendesen be tudták rendezni, szépen karban tartják, nagyon jót tett nekik az, hogy van ez a rendszeres jövedelem, és ez egy létbiztonságot ad nekik.
4: René, bocsánat, kicsit megzavarhatunk. Mióta dolgozol itt az üzemben?
12: Most januárban lesz 6 éve.
4: Már lejétől fogva itt van.
12: Igen.
4: Nehéz volt ezt megtanulni?
12: Hát egy kicsit, igen.
4: Más szakmád volt, vagy más
12: területen? Igen, cukrász.
4: Ez nagyon gyorsan dolgoztam, hogy látom, hogy nincs megállás.
12: Hát vagy. Nincs.
4: És otthon is megvarsz mindent, vagy azért annyira?
12: Hát otthon nem szoktam, nincs idő.
2: Mondja Gecséné Berki Renáta.
12: Házi munka, gyerekeket ellátni.
4: Mennyi gyerek van neked?
12: 2. Hát a lány az 16, lesz a fiú 11.
4: Jó, hogyha ebben van egy cég, mondjuk nem kell vidékre elmenni.
12: Hát persze, nekem a gyereket reggel be kell vinnem iskolába,

0: termékeink, megfázásra, immunerősítő teánk, nyugtató teánk, és van egy nagyon finom gyümölcs teja keverékünk.
1: És innen ezek a termékek hová kerülnek? Gyógyszertárak vagy gyógynövényi?
0: Nem, sajnálatos módon még a piacon nem nagyon vagyunk jelen. Most vagyunk bevezetés alatt.
1: Varga, mert ezt a üzemet is vezeti. Itt mennyi hölgy dolgozik?
0: Hárman vannak a leánykák.
2: 2020-ban kezdtünk el dolgozni, 2020 decemberében.
3: Mondja Túró Mária.
2: Azzal a munkafolyamattal, hogy mi kezdtük el kitakarítani ezt az egész helységet, mi kezdtük el elrendezni a dolgokat, hogy mégis még hova fognak kerülni. Aztán 2021-ben már elkezdtük a próbagyártásokat, próbatermeléseket, betanultuk a munkafolyamatokat, és azóta csináljuk ezt.
1: És előtte mivel foglalkoztál?
2: Hát előtte csak közmunkával dolgoztam, közmunkával pár hónapokat.
1: Azért már ez biztosabb jövedelmet
2: ad. Sokkal jobb, persze, természetes, hát hogy ne, hát egy biztos jövedelem, egy biztos pénzbevétel, ami nagyon szükséges a családnak.
1: Úgy egész évben van munkát.
2: Persze. Közben ugye mennek az olajak, közben jön a gyógytea. Egy kicsit úgy is érezzük, hogy a munkánk meg van becsülve.
4: Van.
2: És ha valami hasznosat teremtünk, értéket teremtünk. És azért ez jó dolog, igen, persze.
4: Nagyon jó dolog.
1: Ma a 8. év, hogy itt leszel. Hogyan látod a változást? Gondolom belülről egész más.
5: Egész rémisztő volt, de szinte egy pár gyerek tudott csak középiskolát végezni, akár szakmát szerezni. Most ez azért most már megközelíti az 50%-ot a gyerekeknek, tehát ez nagyon fontos.
3: Mondja Bátki Márton, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat program vezetője.
5: Magzatvédő vitamint biztosítani a kismamáknak, és ez azonnal egy pár éven belül hozta, hogy eltűntek az alacsony súlyú vagy koraszülött gyerekeknek az aránya, nagyon-nagyon feljavult. Ami még nekem egy ilyen kedvenc vonalam, az a foglalkoztatás. Most közel 200 helyi embert tudunk már mindenféle módon foglalkoztatni. Ebből 50-en közfoglalkoztatottak, közel 150-en pedig az intézményeinkben dolgoznak, a szociális programjainkban dolgoznak, vagy az általunk üzemeltetett üzemekben.
6: Milyen nehézségekkel küzdenek itt a családok?
7: Az élelmiszerek hiánya az nagyon, nagyon sok helyen előfordul.
3: Mondja Fehérné Burai Szilvia, a jelenlét.hu munkatársa.
7: A ruházatuk hiányos, és ebben próbálunk segítséget nyújtani.
6: Tehát anyagi nehézségek vannak.
7: Igen, igen. Nem csak anyagi, van ahol meg érzelmileg is.
6: Elmondd el, hogy itt hányan élnek?
8: 12. 5 kiskorú, van egy unokám, meg a 3 nagyfia.
3: Mondja Puzsoma Franciska.
8: A kicsik iskolában vannak, mert ők ketten csak az óvodások, az többi az dolgozni van.
6: Az, hogy itt van a Máltai Jelenlét program, ez miben segít önöknek?
8: Nekem nagyon sok mindenbe, családi problémában mindenbe.
9: Nem az a klasszikus szociális munka.
3: Mondja Gorzás Szilvia, szociális munkás.
9: Amit van Tiszaburán, mert akkor tudjuk ezt jól végezni, hogyha ott vagyunk a családok mindennapjaiba, és örülünk, hogyha egy pedagógussal például ki tudunk jutni egy családhoz, mert akkor látja, hogy az a gyerek honnan jön. Mi azért látunk elég sok fejlődést és eredményt. Valaki ugye kijön akár a családokhoz, vagy a településen sétál, lehet, hogy ő azt nem látja, mert ugye nem tudja, hogy némelyik személy vagy család honnan indult, de ugye mi látjuk, hogy most hol tart. Nagyon hosszú, nagyon kemény munka, de szép munka.
5: Nagyon sokan el se tudják képzelni, milyen körülmények között élhetnek emberek, és milyen napi harcokat kell megküzdeniük egyszerűen csak a túlélésért.
3: Mondja Bátki Márton, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat program vezetője.
6: És az, hogy az ilyen helyzetben lévő embereket felzárkóztassuk, az kinek az érdeke?
5: Hát ez az egész társadalomnak mindenképpen. Hosszabb távon látszik a igazi eredménye. Akár gazdaságilag iszonyat fontos lenne, hogy ha valaki bármilyen szinten is dolgozik, és nem segélyezni kell, vagy nem különböző álmegoldásokkal segíteni,

0: Kedves hallgatóink, az MR43 Szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Lengulikano rádió osko lovaritsko nacionálno glaso.
3: Teven bachtale romale.
4: Kate ungriko rádió vosajsunen perománi síb. Muruanov Kvalla Gábor. Farkas Ferenc Csetro Kodophenel. Le románes sejenge sukáres. Patyivasz a trobúj romesztete zsan. Biav trobúj, napále po internetó te malagyon. Lessajsun emperomengó kurkó, kateandungrikó glászó perománi síb.
2: Bachtále tavem, veszim a csetrandó kiskörös. Palamunikó gyikád egindí, hogy a venne romkait patyiváli séj, citrobújkat e Facebooko, citrobújkat e kancsi, hogy csak jokhaldi kella zsanél, hogy konszi, szoszi, a venkajlakó ker, sukáris a venáde gyezden, ugye, de lebe sárelló manus pati ville, a jogha csak peneló. Sá veszkor dad, dej, hogy mi a ville, addig lenek sukára sa. Ha a prepuse palakodó, hogy fajli lesz is sejkülé sá vesz. Ha te deli sej je vorba, hogy fajli, hogy a kati sajmú kell a manus peszké, hogy katete píreló sávó, bizonyos sonenca. Kanabba kádegindé, hogy abba csibirül te píre, ket ha ne pinzsárgyile. Hát én egy aven palérom, palévor biszáren, hogy szaratavel, anének szemó mulatsága, vagy cino babkethane, KDP-ről pe palamuri gógyi. De muropralokadóban nagyon ritka vagy. Szokadi pekla vor biszárás, ke sajnos abban kaszavesi abban nagyon, de nagyon ritka vagy. De hát szapala sej múlik a dinapala szülővúra. Hát mi pa szülővúra, ugye ke szarbarárel, és ha van renopre, klássa, szarbarár elopre, ha is ér szállzsan elopre, te gindikodó, hogy ande szoszko csorikán ezt rájípe, ha ugye szar patyivi peszke dades, te zsanelte patyivi peszke dades, palakodó jó, dad ugye zsanelte patyivi vissza, ha vitorgyol palasei. Kadi káde működi múha pralóró. De szikaszavel rom ugye, hogy deni vorba, kakóavla, kukóavla, palakodó, Avri boldem pe palamanus. De hát azért szíme, például kandikadi bútyán, de szímaba, azért szíme, hogy avri te torgyva pala murisei. De murisei pe mandete sulla vorba, hogy, vagy patyala muro múj, hogy szarta vel, szote kamasz, akkor te lebesél, hogy pácsa delkule sávesz. De kádete kamel, hogy kamelkodele sávesz, ugyan dolázsa, hogy palalazsa most eddig haz, hogy te kamel lesz, akkor kutyirel lesz, akkor vasszat ezáltal lesz. Vatunk, hogy csinálsz a szándó bárul a zsavó, meg addig indi palamúzik, hogy mulatkál.

0: Farkas Ferenc Csetró, Kodophenel, Lerománe Sejenge Sukáres, Patyivasza Trobúj Romesztete Zsan, Biav Trobúj, Napálepo Internetó Te Malagyon, Lessajsunem Peromengó Kurkó, Kate Andungrikó Glászó Perománi Síb.
1: Hát kote ugye civakodin, hogy kline ugye kate, hogy attól függ, hogy szartól gyanopré, kote sávész konépo, hogy naszajegszi, hogy bakradik kate, vagy egy sukára lulúgya, hogy kertészjavel, vagy bakrárjavel. No, nakadosan, hogy naszajegszi. Attól függ szarústjavel opré, de te káde töpenen, hogy dikle kate egy sukára bakra. Vojsi o bakrári, hogy voj egy sukára bakrára klasz. Hát ugye akkor pekodi szívita, hogy pesé akkor nép, akkor dugdindi, hogy kertészi tavel, na bakrári tavel, hogy bakrarod az, hanem inkább lulúgya, akkor dovezeti nopre e sávész, ki népos, hogy lulúgya te rakhe, na egy szín a bakrá. Káde gindi, vagy káde zsanál, nagy gyábú. És kana opresi vezeti, mert hogy és sávészko népo, hogy igenis lulúgya te rakhel, hogy te delai vorba, hogy akkor ande mukellek, ahokher evőlegényes, hogy te szikavel, hogy szava lulúgya raklasz peszke. Hangle tanélkodol a lulúgya, hogy kada raklasz peszke, hogy a kalaketrobú bab te keren. Hogy káde működik adó. Akkor mukelle szánde, kana abba valójában megszi egyezime sejako népo, ha és sávészko népo, hogy jegte hatjáren. Kana bajek zsanette hatjáren, hogy peszoszti si valójába vorba, akkor a prepusen no kajszik, hogy lulu gyóri zsademurosávó, ha rodela. Ha ugye trobúj, te rodela, ki addig is jándi andok her. Kina stik se evel ávri, még kadala andó udár, hampe, románes szár penász. Ugye hampe. És kana rakhasz lakóan el langle. Palakoda ugye a preuravella, andi mennyasszonyicka gáda, Sukáres in Grenlandik hangéri, palakodó pitanácsá, ezeket hát nem tele óra saj, angolus kicsirdem pela, pepende, ha ez andó bia, ugye kotha bagát, a presszi készül dimé rom, ugye kiráven peken, a zsukáren a romen, hogy te zsan ande, ha ez aló bav, ugye szia baj, ráti dopasáti, kajpen az, hogy mennyasszonyi tánc. Akkor szia, mennyasszonyi tánc, ugye kotha kell el, és kádeszi, akkor hogy kilel a vőlegény, ha ingrél a mennyasszonya. Ha palakodó uravel a perdal, menyecske ruhába, ande ló lende. Dik lophanden ajabba palakodó, paladopas ráti, menyecske kell gyol. No, ha zsal gyupaj, de te három bav, akkor ingrél a kérő a sávó.

Ugyar sősorban is kérét rúbúj tingzel, kodosi ávóa, kodala se jó, rá? Hogy kérét szaral, aki timpengó trajó, kávú dúj zséne zsanen, hogy te szil, ugye, szió mennyi a szonyiszkó lóve szokat hányeroden, kodos a lengói, ugye, kodok kerelen szaszok a men. Ugye azért szimulá, sako, szokra, szokra, hogy te zsanel te irányi tílek, pláne ter ne teszi, hogy teszi kár elle, szerintem pláse trajoszta te irányi, vagy polásodrom te vezetik a doternen. Káde perelpe szerintem. Pero már is te vorbi száraz, haj pek pati váli sej. Azért si, ugye, kana ek szokro, teszi ek sej, vagy kaj szokro. Gyársia sorba trobúj te szityol, numa kére trobúja bakadó te szityol, te grízsípe, te kirável, te trobúj te zsanel. Ugye szóval szó, hogy romnyake trobúj te szityol. Kodó trobúj viklásake te szityol. Kazé szí idej, hogy te szityárel peszkása. Káde, hogy akár mikor romeszte te zsala. Tér tiszta vesz úzsó baktáló, na csak andó pátot tallási. Tavel lási vipasa gáztúj szájó, vagy akár szózti, vagy Petrovel, vagy... Szóval te grízsípe. Nakadó szí jó jég, gyanész? De szikasza ve se jó rá, Csipenav, Vorbiki Csikamav, Navate Penav, de Csikamav, hogy Andopato első osztályú, de KDP romesztete Zsánsú Káris Patyivá lesz, kodó a bacsi Zsánen Csíjékate. Sáj volt Biszárasz, Viper Humungri, Akárpe Szoszte Fále Rom, kodó ká térnába ká Csizsánen, szói kodó, csak szárte Zsán Andopato, Akár szave Manusessa.

0: Farkas Ferenc Csetró, Kodophenel, Lerománese Jenge Sukáresz, Patyivasza Trobúj Romesztete Zsan, Biaf Trobúj, Napálepo Internetó Te Malagyon, Lessajsun Emperomengó Kurkó, Kateon Dungrikó Glászó Perománi Síb.
1: Hát szikadó Facebookó. Hát ugye dosztajkan a joghar pelözti iszkirin, vagy pisé iszkirin, szia, csá, csumi, ez az. Hát ugye nem tudunk valahol találkozni, ugye iszkirin. Hát persze. No, delosávó ég találka, akár elosávó, például van egy cukrászda, pek sütemény, vagy pek fagyivó, minden így amúgy. Vor bimpe, kérek kísérjél a, de la palek találka kodalasa, ekkor és ekkor tudunk találkozni, például penavek sávó. Ha iszkiria, sake, így tetszesz, úgy, amúgy, ugye delői vorba, káde, hogy diár el a sa, no jó van, te kamesz, ma zsómaj palatute, pálán rá kizsab palatute, putrávri fejasztra, ha én gravtu, ke csibirituke, babteke rav, ke csorroszim, de elvégre kamavtu. Na és én ugye kádi le vorbián, de zsan eltel el, ke mié, ke szikaszavese ját, tisztelt a kivétel, hogy alig asukárén, hogy abban kanasáj zsanésáv eszlando pátó. Ugye karolossal is éj, hogy klavorbi penelosjávó, hogy kutya vavtú. Ke unyival séj lossal kadaleszke. Hát mi kutya, mi zsaltar? Dob szóra. Bicsavel kére a sabáre perresza, ástuk egy kére kapasat idej, majd te szicsosza, zsanészte kirá vesza, meg így amúgy, vattet hovessza petute, akkor majd esetleg zsommaj palatunk. Ennyi.

Sí, világi. De Palpáli volt az ame, hogy pekadi, hogy kanak kutya dasz. Ugye hát szí, a saki dej. Azért szí dej, hogy te szí tjár elkodal a se jóra, pi románi patyiv, pi románi szokási, hogy szar teker el, szó teker el. Akár mikó, szerinke jó karpenav. Kanak romesztete zsala, vagy káde, vagy bia vesza, vagy bia veszkóte zsala. Vatuncsi zsanel, szói románi patyiv. Szarek romjaket robói.

Szelez, así que mié, te zsállasz, ne csak ugye poszerel mozzájli otra jó, hogy szárte kamasza me, hanem viszont azt jég kávérezte pati válasz. Ugye ke vime kutyadem. Kutyadem vime. És akit a szimába bisteljek bers. Kutyadem, ura romnya, more. Én gerdem lakajmunkó, pral. Palakodok helyen, ugye hasaszam én romenca. Szokérdem klár romnya, szó a prebezsárdem lapa vonatop, hát. Te kamészem a penál, és a prepa vonató, ha csak kérekát ide, de navel kodopenál, hogy a rom, kodott a penen, hogy kathár lendaring nem, inger nem tud, kutya nem tud penál, hanem kádét avel, hogy kathár ide, haj kathár tud, adan nem tud. Haj, mi stoj? Penál pal egy kurkozó, maj palatú te. Mi kádés az? Zsáv tényleg, pek szavaton, gyesz tényleg, ott, he, lende. Zsangler rom, hogy zsáv. Szokérdine, diler rom, csordinek bakrész. Tényleg sindina bazsukárdi nem, ahogy királyban az bakrán opör, költ a zsukárna, azt majdnem. Jó, ugye zsávkot, he, ugye, ki nem italoszott rob, ugye román ez, zsávkot, he. Ugye múló szokrona egyszeri komanuszász, ugye sudel azt mangé vorbi, ugye, jobbrú, balrú, de hát azért szimasz manus, hogy romsz te szimasz te kutya vavla, vilom tóbúja szávrit a torgyúva pasama. Hát de miká, de pélasz, be, ugye, hát zsalósz romesz a te vorbi, sukár ez, Jeg hatjárdam, kotesz utam kajmuri szokra, káverdje szandem lak here kajmuri dej, ugye besesz a szandek szoba konyha, ugye mi andi konyha szóvósz múlva rom, nyasszam múli dej, ugye pale andi szoba, ha mindig kodomangoszkat hal múli romni, hogy jeg tavel penal, akár szoszko szokás, te szitu penal, de jeg szitu penal a mende, korán de te hárap, ha te nadik el a men penal múli dej penal, andopáto, amen. O áver pale kodopenal, Kano mindig tu a mindig oprema e sigo sar mu de ha kiravlo ke kaveva. Kudo se sha iz neste pati vis mura chorada. E uje kado jala sad dig me uje kote bešasas. E troi sara sa sam. Vi mi što vi čor rikanes. Naš tik šaj pena vod. Hasa sam me vod ketane hala ma me. Onda ka vista jek berš. Pe murina ja sha jana ti ginava vo sodi var hala ma me. Meksam. Jek hatjaras. Tavez Bachtalo.

Kurkodó Ungrikó Rádió Voszasz Perumáni Sív. Pelyek Kurkodó Var, Saj Malagyon Manca, Pe Márcakó, Taj Zsójakogyesz, Saj Sunen Amen. Kvalla Gábor Esz Sundine. Ásendév lesz a...

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvű műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.
2: Καλησπέρα στο μικρόφωνο μαζί σας, Ηλεκτρά Κάρτη.

0: Η εκπομπή επιμελήθηκε από την MTVA για την παραγγελία της Duna Zeerte.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Kreszta István.
2: Cigány vagyok, fehér alapon, fekete betűkkel, ez állt annak a román rappernek a pólóján, aki a 2010-es romániai Music Awards díját adó ünnepségén, amikor átvette az év slágere díjat, és amikor befejezte a köszönő beszédét, levette a bőrdzsekijét, amely alatt megmutatta a fehér pólóját, amelyre fekete betűkkel ez volt írva. Cigány vagyok. Az előadó művész neve Connector, és azóta Románia egyik legismertebb és leggazdagabb zenésze lett, saját erejéből, szinte az éhezés határáról indulva. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje mai adásában a román könnyűzenei piac egyik meghatározó alakját ismerhetik meg. Kreszta István vagyok, és kérem, hogy maradjanak velünk a következő fél órában. Connector egy angol nyelvű számmal robbant be 2010-ben a román könnyűzenébe. A dal címe Burning Love, égő szerelem.
3: You're the only desire, but your love is burning like

Burning Love. Ez a dal annak ellenére, hogy hatalmas sikert és ismertséget hozott neki. Később Connector azt mondta róla, hogy ha megtehette volna, soha nem adja elő, mert nem az ő személyiségét tükrözi. Connector mindig felvállalta a múltját és annak a pozitív példának a szerepét, ahogyan egy szegény, karosszéria lakatos cigány fiúból, csak a saját erejére támaszkodva nagyon sokra vitte az életben. Az igazi neve Stefan Michalake, a szülei és a barátai pedig Relunak szólítják. A családja annyira szegény volt a rendszerváltás utáni Bukarestben, hogy egy ideig csak úgy tudták a megélhetésüket biztosítani, hogy mindig kisebb és kisebb lakásba költöztek, és a különbözetet felélték. Édesanyjától a spártai neveltetést, édesapjától pedig a tehetséget kapta, ezt mondta magáról egy róla készült televíziós riportban. 1997-ben kezdett énekelni, több együttesnek is tagja volt, több dalt ő maga szerzett és mutatott be. A kemény rapper szerepét vállalta fel, amelyről 2012-ben, amikor a Nyáron nem alszom című dalát forgatta, lemondott. A Vara Nudorm 14 héten keresztül vezette a legjelentősebb romániai slágerlistákat. A Nyár dala volt, amelyet kis túlzással egész Románia dúdolt.

A következő dal 2013-ban az év dala volt Romániában. A Menj a szeretetembe cím egy szitkozódásra emlékeztet, azonban fantasztikus zenei vonala és előadásmódja teljesen más irányba vezet. A cím által sugalt, de nem használt trágárság a dal szövegében egyáltalán nincs jelen. A szöveg felhívása szeretetre, sőt Pál apostol korintusiakhoz írt levelének 13. fejezetére is utal.

A hip-hop világából jövök, és 1997-ben, amikor zenélni kezdtem, láttam egy filmet. A feliratán azt olvastam, hogy Once Upon a Time in Connecticut. Akkor arra gondoltam, hogy az MC körülbelül ezt csinálja, rákapcsolja a közönséget a saját üzenetére. Ha a Peacemaker békét teremt, a Connector rákapcsol, nyilatkozta az énekes a Magyar Televízió román nyelvű nemzetiségi magazinjában. Most következzen a Noi ne potrivim, Összeillünk című száma, amely 2013-ban vezette hetekig a romániai slágerlistákat.

Voltak olyan pillanatok az életemben, amikor kétségbe estem. Az emberi természethez ez is hozzátartozik. Kleopá atya azt mondja erre, mit csinálnánk az ördög nélkül, nem ismernénk fel Istent. Tehát néha jó, ha kétségbe esel, hogy néha új remények szülessenek benned. Mindenkinek van egy létrája. Én ennek a létrának az alján voltam gyerekkoromban, de a Jóisten hozzásegített, hogy szép lassan felkapaszkodjak ezen a létrán, és oda jussak, ahol ma is vagyok. Mondta Connector, a Dacă dragostea dispare, ha a szeretet eltűnik című dalt Alex Veljával duóban adják elő.

A Shift-tel közösen előadott Piele Alba Piele Niagra című dal 2018-ban készült. A magyar címe Fehér bőr, fekete bőr.

a Rita című dalát Smiley-val együtt készítette és adja elő. Egy mennyasszony a gazdag és a szegény fiú közötti választásának a dilemmájáról szól. Ezért az utóbbi évek romániai lakodalmainak elmaradhatatlan slágere lett. You know that-

Ma Stefan Relu Mihalake, vagyis Connector román cigánynak tartja magát, egy olyan embernek, aki nagyon mélyről indult, megismerte a szegénységet ahhoz, hogy örülhessen a dicsőségnek, és aki naponta olvassa a Bibliát, és egyre többet gondolkozik azon, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy Romániában a dolgok jobban működjenek. A ma bemutatásra kerülő utolsó dalának címe Independenza, függetlenség. A mai nemzetiségek zenéjének szerkesztőjét Kreszta Istvánt hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszont hallásra!

0: A Duna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Sme aj naďalej v Malom Kereši, kde 24. mája prebiehal odborný seminár pre vedúcich slovenských národopisných zbierok v Maďarsku. O muzejno-pedagogických zamestnaniach v Slovenskom oblastnom dome sa chystala hovoriť riaditeľka Petőfiho rodného domu a pamätného múzea v Malom Kereši, doktorka Erika Filušová. Pred prednáškou aj mňa zasvetila do danej témy.
1: Az intézmény együttesünkhöz több épület, több kiállítás tartozik. A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum tagja Petőfi Sándor Szülőháza, az Irodalmi Emlékmúzeum egy galériával, a Néprajzi és Képzőművészeti Látványtár, a János Vitéz Látogatóközpont, és végül, de nem utolsó sorban a Kiskörösi Szlovák Tájház. Én nagyon fontosnak tartom, hogyha egy településnek olyan szerencséje van, hogy nem csak múzeuma, hanem tájháza is van, akkor nagyon szoros kapcsolatot kell kialakítani a helyi óvodákkal, általános és középiskolákkal. Fontos azért, mert a tájház csak úgy, mint a múzeumok, egy oktatási helyszínként tud működni, és egy egészen más típusú ismeretátadás tud megvalósulni egy tájházi környezetben, mint az iskolapadban. Ezt mi itt Kiskörösön nagyon régóta, mondhatom, hogy több évtizede így műveljük. Együttműködési nyilatkozatunk van, és ez a gyakorlatban is működik, az összes helyi óvodával, a két általános iskolával, illetve a három helyi középiskolával. És a programjainkat is, a tájháznak a programjait direkt úgy szervezzük, amikor ugye tervezzük a következő évet, erre nagy hangsúlyt fektetünk, és nagy gondunk van arra, hogy olyan programokkal, olyan tematikus foglalkozásokkal és olyan lehetőségekkel várjuk az óvodásokat és iskolásokat, amelyek az ő korosztályuknak megfelelnek, mindig egy adott témát dolgoznak fel, és az a célja ezeknek többek között, hogy megtekintsék a helyi gyermekek a tájházunkat, legyen benne a tudatukba, hogy a tájház az egy fontos kultúra közvetítő egység Kiskörösön, és olyan használható tudást kapjanak egy-egy foglalkozás, egy-egy múzeumpedagógiai nap után, hogy hazamenve az ő saját családjukban is ezt tudják kamatoztatni. Ugye a tájházi környezet az egy nagyon jó helyszín, hiszen maga a kiállítás az megismerteti a helyiekkel is a saját múltukat, tehát egy identitás kialakító, identitás őrző szerepe is van. Ugye azt tapasztaljuk, hogy a mai gyerekek már sok tárgyat egyáltalán nem ismernek, hiszen a mindennapi életüknek nem része. Már nagyszülőktől sem látták ezeket a tárgyakat használatban, úgyhogy ők egy teljesen külön világba csöppennek bele, amikor a tájházba bemegyünk a kiállításban. Ugye ez az egyik vetület, hogy ezeket a régi, a paraszti életmódhoz, a középparaszti életmódhoz kapcsolódó tárgyanyagot meg tudjuk nekik mutatni, és akár néhánynak a használatát is kipróbálják. De fontos azért is, mert különböző ünnepkörökhöz kapcsolódóan a magyar, és hát elsősorban itt a helyi kiskörösi szokásrendszert is meg tudjuk velük ismertetni, és ugye foglalkozást is tartunk nekik, és a múzeumpedagógiai foglalkozások ugye nem egyenlőek a kézműves foglalkozásokkal, tehát például, amikor egy húsvéti foglalkozásra invitáljuk a diákokat, akkor az elején nagyon-nagyon röviden mindig elhangzik, hogy a húsvétnak milyen vallási és milyen profán vonatkozásai vannak. Tehát milyen egyházi dolgokról kell tudnunk, illetve helyi szinten vagy országos szinten a paraszti közösségek hogyan ünnepelték a húsvétot, milyen szokások, milyen hagyományok kapcsolódnak hozzájuk, és mindig van ezeknek a múzeumi programoknak egy olyan része, amikor valami kézműves dolgot tudnak kipróbálni a gyerekek. Ha a húsvét példájánál maradunk, akkor többféle technikával tojásfestést, vagy kolléganőim nagyon-nagyon kreatívak, és például most az idén készítettek egy húsvéti szudokút, ami lehet, hogy egy kicsit furcsának hangzik, hogy tájházi környezetben egy ilyen logikai játék megvalósul, de a gyerekek nagyon-nagyon szeretik, amikor húsvéti figurákat kell, ugye azon a bizonyos szudoku táblán elhelyezni. És ami még nagyon fontos, hogy mindig legyen mozgás ezeknél a programoknál. Tehát ne az legyen, hogy a diákok, akár az alsó tagozatosok egy múzeumi órát ott töltenek a tájházba, és ugyanúgy ülniük kell, mint egyébként az iskolapadban, hanem hogy kicsit szaladhassanak, kiabálhassanak, adják ki a gőzt magukból, és én azt gondolom, hogy ez a hármasság jelenti ezeknek a programoknak a sikerét.
0: Mennyire érezhető itt ebben a terepben a szlovákság? Most nem is beszélhetünk, hogy a szlovák nyelv, de legalább ebből a múltból, hogy itt azért szlovákok voltak, meg vannak is.
1: Igen, kiskörösen a szlovák nyelvhasználat az meglehetősen visszaszorult. Sajnos azt kell mondanunk, hogy akik a szlovák önkormányzat tagjai, vagy a népdalkör tagjai, vagy bármi más hagyományőrző csoportnak a tagjai, gondolok itt a Szivárvány Szlovák Táncegyüttesre, ők még beszélik a nyelvet, de a mindennapi kommunikációban a szlovák az szinte teljesen eltűnt. Amit a múzeumunk is tud ez ellen, vagy maga a szlovák kultúra továbbéltetése ügyében tenni, az az, hogy az anyagi és a szellemi kultúrát fenntartja és továbbfejleszti. Ennek a tájház egy nagyon hangsúlyos helyszíne, és szoktunk például viseletbemutatókat is tartani. Most az idei tájházak napja az a viseletek köré szerveződött. A helyi kiskörösi szlovák népdalkör és citera zenekar tagjai, illetve a kiskörösi Szivárvány szlovák táncegyüttes tagjai nagyünneplő viseletekben voltak, és egy kiskörösi szlovák asszony, aki teljesen, tehát akit úgy szoktunk hívni, hogy a kiskörösi viseletek nagy tudója, Barkóczi Jánosné, ő tartott egy interaktív élő viselet bemutatót. De ezt egyébként több programunkban is be tudjuk építeni, sőt a múzeumhoz tartozó néprajzi látványtárban olyan demonstrációs tárgyak is vannak, olyan viseletdarabok is vannak, amelyeket a látogatók fölölthetnek. És nagyon sok csoport érkezik hozzánk úgy múzeumlátogatásra, hogy kérik ezt a programot, és természetesen egy egész osztályt nem tudunk fölöltöztetni hagyományos kiskörösi népviseletbe, de 4-5 diákot föl tudunk öltöztetni, és hát meg tudjuk mutatni eleve, hogy milyen formájú az öltözék, milyen szabályai vannak, akár a felöltésének, akár a viselésének, és hogy korosztályonként, életszakaszonként mennyire elválnak az öltözett típusok. Úgyhogy a viselet az mindenképpen hangsúlyosan megjelenik a múzeumunknak és a tájházunknak a programkínálatában, és ami még fontos, a helyi gasztronómia. A tájházban van egy udvari kemence, és amikor nagyobb rendezvények vannak, gondolok itt a tájházak napjára, a Városalapítók napja és Országos Rétes Fesztiválra, ami a kiskörösi szlovákság idekerülésének a nagy ünnepe, vagy a szüreti és szlovák nemzetiségi napok, amely a helyi szőlőtermesztésnek állít emléket, és a helyi szőlőtermesztők munkája előtt tisztelek, akkor mindig befűtjük ezt a kemencét, és kemencés kenyérlángos, krumplis pogácsa készül benne helyi recept szerint, és hogyha van rá lehetőségünk, akkor olyan idősebb kiskörösi asszonyok segítségét tudjuk igénybe venni, akik a helyi gasztronómiai hagyományoknak a nagy ismerői, és ott például a tájházban nyugodtan süthetnek hólabdát. A hólabda az egy kiskörösi hagyományos ünnepi süteményfajta, egy csöröge tészta gyakorlatilag, amit egy ilyen speciális kerek hólabda sütőben készítenek el, és amikor a nyers tésztát beteszik ebbe a kerek formában, ahogy sül, fölveszi ezt a formát, labda formájú lesz, és tára kirakva, porcukorral megszórva valóban nagyon impozáns, nagyon szép látványt nyújt, és valóban olyanok ezek a kis labdák, mintha hógolyók lennének, mintha hólabdák lennének. Hát, itt a kiskörösiek a rétes mellett mindig is a hólabdát sütötték, emberemlékezet óta. Most ugye a kulturális jelenségek azok vándorolnak, tehát az együtt élő népcsoportok igazodnak egymáshoz, átvesznek nem csak recepteket, folklórelemeket is, tehát viseletdarabokat, hímzéseket, táncot, zenét, de itt kiskörösön a hólabdát tartják az igazi eredeti süteményformának.
0: Hovorí fundovanie na základe svojich skúseností riaditeľka Petőfiho rodného domu a pamätného múzea v Malom Kereši, doktorka Erika Filušová, ktorá na danú tému prednášala pre účastníkov tohtoročného odborného seminára pre vedúcich slovenských národopisných zbierok.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 13-a, szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szerdai műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét kulturális magazinját, majd a Beás és a Bolgár félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét. Roma kulturális magazin.
2: Dévleszerek hávtumén romálé, noroksi szenetácsi buná, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Zenész és pedagógus egy személyben. Ifjabb Farkas Zsolt brácsa művész, aki több zenekarnak is aktív tagja, így a magyar népzenét és a kávéházi cigányzenét is életben tartja. A költészet találkozása a tehetséggel. A Palóc Versfesztiválon mutatkozott be Olá Brandon Csaba, akit tanárai és családja is támogat céljai elérésében. A hagyomány nem csak örökség, hanem mindennapi gyakorlat is, különösen a zenében. Ifjabb Farkas Zsolt brácsa művész több formációban is aktív szereplője a hazai cigány és népzenei életnek. Játszik többek között Samu Zoltán és Terék József zenekarában, közreműködik különböző zenei projektekben, miközben családi örökségét is továbbviszi édesapja zenekarában. Munkája nem csak a színpadon jelenik meg előadóként, hanem pedagógusként a fiatalabb generációknak is átadja a hagyományos zenei tudást. Mesélj egy picit, kérlek, te mikor kerültél kapcsolatba a zenével?
3: A zenével körülbelül olyan 9-10 éves koromban 3. osztályos voltam. Az iskolának az udvarába bejött Unger Balázs, a cimbali bandnek a vezetője, és egy mappában a kezében megkérdezte mindenkitől, ott a barátaimtól és ott az udvaron lévő gyerekektől, hogy ki szeretne zenét tanulni. És hát igazából feliratkoztam én is, és innen jött a egész pályafutásom, innen indult.
2: De te zenés családból származol, édesapád nóta énekes, úgyhogy nem azon a vonalon mentél tovább.
3: Tulajdonképpen zenész családból származom, viszont kimaradt 2 generáció, mert hát nem nagyon tudtak már ők megélni a zenélésből, viszont édesapám építőipari vállalkozó, és ő 18-19 éves kora óta énekel, és így párhuzamosan az építőipari vállalkozás mellett csinált nagyon sok lemezt, rengeteg kiváló zenésszel, úgyhogy ebből a szempontból nem volt ismeretlen számomra a zene, tehát én így lettem zenész igazából.
2: Ki az, akit a mesterednek tartasz? Ugye említetted most Unger Balázs nevét. Ő volt az, aki tanított téged akkor ezek szerint? Vagy zeneiskolában tanultál?
3: Mesteremnek nagyon sok mindenkit mondhatok. Első mesterem az valóban Unger Balázs volt, hiszen ő adta először a kezembe a brácsát. Ez is egy érdekes dolog, erre majd mesélek egy számomra elég vicces sztorit. Szóval, hogy Unger Balázs adta először a kezembe a hangszert, és az Aszódi Podmaninszki zeneiskolában a Turai kihelyezett tagozatán kezdtem el tanulni népi brácsát. Aztán 8. felvételiztem a Váci Pikéti Tibor zeneművészeti szakközépiskolába. Ott ugye 4 évet tanultam Salamon Beátától, illetve Bobár Zoltántól. Itt jött az életembe a magyar autentikus népzene mellett a kávéházi cigányzene is. Körülbelül 13-14 éves koromban édesapám elvitt a Száztagú cigányzenekar néhai szólamvezető brácsásához, Horváth Zoltánhoz, akit igazából az igazi mesteremnek tartok, hiszen tényleg tőlem rengeteg mindent tanultam, és a mai napig ebből táplálkozom. Úgyhogy tulajdonképpen ezek a nevek, amik így elhangoztak, így őket tekintem mestereimnek.
2: Mi kell szerinted ahhoz, hogy ezen a hangszeren valaki sikeres legyen, vagy megtalálja magát? Milyen ez a hangszer? Mit tudnál mondani róla?
3: Hát a brácsa az egy nagyon érdekes hangszer abból a szempontból, hogy így a magyar autentikus népzenét nézzük, vagy a kávéházi cigányzenét. Ugye a brácsa ezekben a műfajokban kísérő szerepet tölt be. Míg a klasszikus zenében ugye ott rendes szólamokat játszik, tehát ott inkább szólisztikus hangszer. Viszont visszakanyarodva a kérdéshez, ezekben a műfajokban nagyon fontos az, hogy tudjál alkalmazkodni másokhoz, tehát hogy a prímást hogyan kíséred, a cimbalmossal, illetve a bőgőssel hogyan vagytok összeszokva, hogyan veszitek éppen az adott nótát, vagy csárdást, vagy bármit. Úgyhogy az első szerintem, ami tényleg a legfontosabb, az alkalmazkodás, ami nagyon fontos, hiszen hogyha egy öncélú bármi lenne, akkor nem hiszem, hogy sikeres lenne a közös produkció.

0: Most jelenleg milyen zenekarokban láthat téged a közönség?
1: Samu Zoltán és zenekarában vagyok a Brácsás. Dr. Terék József zenekarában töltöm be a Brácsás posztot, illetve Balázs Tomi Prímás vezetésével a Magyar Híd zenekarban vagyok a Brácsás, és Ifja Bürmös Sándornak az Ezer Színű Cimbalom nevű projektjében, ez egy a Sanyikának egy szóló projektje, hárman vagyunk benne a Sanyika, neki a testvére az Ürmös Ferenc, illetve én, úgyhogy tulajdonképpen ebben a három formációban vagyok állandó tag, illetve még édesapámnak a zenekarában is én vagyok a Brácsás.
0: Itt minden zenekarban egy kicsit máshogy kell teljesítened, más műfajt, más repertoárt játszotok. Ez nehézség számodra, vagy azért ezek hasonló stílusú felállások?
1: Felállásában, ha úgy veszük, teljes mértékben hasonló, viszont játékmódban a magyar népzenét is máshogyan kell játszani, illetve a kávéházi cigányzenét is máshogy kell játszani. Alapvetően a népzenei formációkban ott éppen ami stilárisan arra az adott tájegységre vonatkozik, azt úgy kell játszani, a kávéházi cigányzenét meg úgy kell játszani, de nagyon örülök, hogy voltak olyan mestereim, akiktől mindkét műfajt én úgy gondolom, és remélem, hogy mások is így gondolják, hogy szerintem jól meg tudtam tanulni, és helyt tudok állni.

0: Emellett még ugye az életed része a tanítás is. Mesélj kérlek erről is, hogy mióta tanítasz, és hogyan tudod összeegyeztetni ezt a zenekari léteddel.
1: 9 éve vagyok a pedagógusi pályán. A Teleki József általános iskola és szakképző iskolában vagyok énekzene tanár, bár végzettségem szerint, mivel ugye én a Zeneakadémián, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végeztem népi brácsa tanári szakon, sajnos nem sikerült zeneiskolában elhelyezkednem, és jött egy lehetőség 9 éve, hogy a Sziráki iskolában van lehetőség énekzene tanárnak menni, és tulajdonképpen azóta ott vagyok, és nagyon szeretem.
0: Milyen korosztályt tanítasz?
1: A korosztály az nagyon vegyes, hiszen ugye az iskolának a nevében is benne van, hogy általános és szakközépiskola. Jelenleg most 1-től 8-ig tanítok énekzenét, illetve roma népismeretet, és még a 10, illetve 11. osztályban is van roma népismeret órám.
0: Számodra mi a legfontosabb a tanítás során? A fiatalokkal megszerettetni a zenét, ez mondjuk mennyire nehéz feladat, mennyire nyitottak rá, hogyan kell most a mostani fiatal generációt megszólítani, hogy látod?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy alapvetően könnyű dolgom van abból a szempontból, hogy 99%-a a gyerekeknek a Sziráki iskolában roma gyerek, és hát a roma gyerekek nagyon, nagyon szeretik a zenét, illetve a táncot, és mindig próbálom úgy alakítani az órát, hogy az ő érdeklődésüknek megfelelően, és hát nyilván a kötelező tananyagot is, a népdalokat, népdalelemzéseket, népzenegyűjtőknek az életét megbeszéljük, úgyhogy igazából könnyű dolgom van, könnyű velük dolgozni.
0: Mennyire tudják a diákjait, hogy te ugye több zenekari formációban is tag vagy, koncertezel, színpadon vagy, tudnak erről egyáltalán, és motiválja őket? Van, aki mondjuk miattad akar brácsás lenni, vagy miattad nyit ezekre a műfajokra, akár a magyar népzenére, vagy a kávéházi cigányzenére?
1: Hát a mai internetes világban elég nehéz a színfalak mögött maradni, úgyhogy természetesen a külföldi utaimról és mindenféle zenei tevékenységeimről informálódnak a közösségi oldalakon, és mindig kérdezgetnek, hogy most éppen hol volt a tanár úr, merre volt, milyen jó lehetett ott, meg milyen szép helyeken járt, meg ilyen dolgok, és abszolút motiválja őket. És például az egyik srác, mondjuk ő zongorázik és énekel, de én úgy vettem észre, mert ő mindig így kérdezget engem így a zenén belül is, így az akkordokról, meg mindenféle dologról, hogy mi hogy van, de menet közben meg mégis látom rajta, meg kérdezgeti, hogy milyen volt kint külföldön, milyen volt ezen a helyen, azon a helyen, tehát abszolút úgy veszem észre, hogy inspirálóan hat rájuk, és büszkék rám, én úgy gondolom.
0: És hogy látod, a műfaj iránt mennyire nyitottak? Érdekli őket a fiatalokat, a magyar népzene és a kávéházi cigányzene, vagy inkább popzenét hallgatnak, nyilván az van előtérbe, vagy aki mondjuk hangszeren tanul, az a klasszikus zene irányába megy, ezt feltételezné egy hallgató, vagy egy laikus, hogy ez így van, vagy azért még nyitottak erre a műfajra, és érdekli őket?
1: Hát sajnos nem annyira nyitottak a kávéházi cigányzene, illetve a magyar népzene irányába. A mai gyerekek inkább így a tényleg, ahogy te is mondtad, így ezek a pop, illetve a mulatósabb zenék iránt érdeklődnek, és azt hallgatják, de én már azt is sikerként könyvelem el, hogy például most ahhoz képest, amikor elkezdtem ott dolgozni, és hogyha visszatekintek, akkor annyira, amikor mutattam nekik mondjuk egyéb platformokon ilyesfajta zenéket, akkor nem annyira szerették, viszont most így, ahogy így elteltek az évek, így úgy vettem észre, hogy sokkal jobban érdekli őket, és már legalább meghallgatják őket, bár szerintem ez annak is köszönhető, hogy az iskolánkban körülbelül 3-4 éve a Rajkó Zeneművészeti Iskolának van egy kihelyezett tagozata, és itt a gyerekek tudnak tanulni zongorát, hegedűt, illetve gitár hangszert, úgyhogy ez is segít abban, hogy nyitottabbak legyenek ezek iránt, a műfajok iránt.
0: A brácsát sokan választják egyébként a gyerekek közül?
1: Sajnos nem, És most szeretném visszacsatolni azt a vicces sztorit, amit az előbb említettem, hogy alapvetően amikor én beiratkoztam zenét tanulni, akkor én is hegedűsnek iratkoztam be, aztán amikor mentem haza az iskolából, és ugye kérdezték otthon a szüleim, hogy na, mi volt az iskolában, mit tanultatok, stb. Akkor ugye megbeszéltük a dolgokat, és ugye megemlítettem nekik, hogy amúgy én beiratkoztam zenét tanulni, és hegedülni fogok. És akkor erre édesapám nagyon viccesen azt mondta, hogy hát fiam, te biztos, hogy nem lehetsz hegedűs, mert neked a dédnagyapád brácsos volt, neked brácsosnak kell lenni, úgyhogy én így lettem brácsás. És visszatérve a kérdésedhez, a gyerekek, illetve azok, akik laikusak a zenével kapcsolatban, ők inkább így a szóló hangszerek, tehát a hegedű, vagy ami nagy hangszer, a nagybőgő, vagy ami érdekesebb, esetleg a cimbalom, ezek iránt érdeklődnek jobban, és aztán utána esetleg átiratkoznak a brácsa hangszerre, de én még megmondom őszintén, hogy olyan gyerekkel, aki kifejezetten odajött és azt mondta, hogy na hát én most brácsázni szeretnék, olyannal még sajnos nem találkoztam, de hát remélem, hogy lesz majd ilyen is.
0: Igen, akkor ehhez egy embertípus is, vagy egy beállítottság is kell, ahogy az elején is mondtad, hogy ehhez egy zenei alázat kell, egy alkalmazkodás, hogy a zenekarban kísérő hangszerként tudják kiteljesedni, vagy lehet, hogy az is, hogy ez ugye generációról generációra száll, és ezt kell továbbvinni a általában a fiúgyereknek, ugye? Mennyire tudod összeegyeztetni a munkádat a zenekari fellépésekkel és a koncertezéssel?
1: Egy picit nehéz, de hál' Istennek eddig mindig meg tudtam oldani. A fellépések javarésze általában ugye mindig péntek délutára vagy hétvégére esik, viszont amikor esetleg érinti a hétköznapokat is, akkor hál' Istennek az igazgató úr Buzás József nagyon rugalmas és jó fej, hogyha lehet így fogalmaznom. Mindig találunk megoldást arra, hogy el tudjak menni a fellépéseimre. Már most egy hónapja a dr. Terék Józseffel voltunk kint Vietnámban, Saigonban muzsikálni, és ez körülbelül egy másfél hetet vett igénybe, úgyhogy nyilván ebbe beleesett a munkaidőm is, de hál' Istennek eddig mindig, ha nehezen is, de meg tudtam oldani.
2: Keresek egy

0: Mesélted ugye korábban, hogy tagja voltál a 100 tagú cigányzenekarnak is. Mi az, amit ott tanultál, vagy amit azóta is mondjuk tudsz alkalmazni, akár gondolkodásban, technikában, bármiben, ha van ilyen?
1: Hát én a 100 tagú cigányzenekarban nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultam, és nem feltétlenül csak zeneileg, hanem emberileg is, mert hál' Istennek én olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy még a régi nagy öregeket, akik már sajnos ma nincsenek köztünk, a Bufó Rigó Sándor, a Sanyi bácsi, az Ökrös Oszi bácsi, akit említettem, ugye a tanárom Horváth Zoli bácsi, a Szegfű Karcsi bácsi, a csellós. Tehát én ezeket a nagy öregeket mindet ismertem, hál' Istennek, személyesen, és elég volt már az is, hogy csak ültem a színpadon, és néztem őket, és az, amit az elején is mondtam, tehát ez az egymás iránt való tisztelet, illetve alázat, ami látszott rajtuk játék közben, ez hihetetlen, és ebből tényleg csak jót lehetett tanulni.
0: Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
1: A jövőre nézve igazából most folyamatban van egy tanulmányom, az Egri Eszterházy Károly Egyetemen tanulok énekzene szakon, egy mesterképzésen. Remélem, hogy ezt jövőre be is fogom tudni fejezni, illetve nagyon remélem, hogy a Magyar Híd zenekarral sok fellépésünk lesz, most készülünk nagy erőkkel igazából a jövőre. Most vettünk fel stúdióban egy 5-6 számot, úgyhogy csináljuk igazából a zenei dolgokat, próbálunk folyamatosan, és hát reméljük, hogy a közönség is szeretni fogja, amit csinálunk, és egyre nagyobb körben tudjuk megmutatni a zenénket.

0: A versmondás és a versírás is olyan világokba emelhet, amelyek még a legnehezebb élethelyzetekből is kiutat mutatnak. A második alkalommal megrendezett Palóc Versfesztivál számos tehetséget hozott felszínre. Köztük Olá Brandon Csabát is, akit tanárai, mentorai és támogató családja segítenek abban, hogy elérje céljait. A riportban megszólal Németh Georgina, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, osztályfőnök is. Tarnóczi László riportja következik.
1: Add meg lelkemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát. Repülvén imádjalak, élvén áldjalak vétek nélkül, kit jól gyakorolván, halljak meg nyugodván, bú s kén nélkül.
2: Olá Brandon Csabának megrázó erejű volt versmondása. Mindig nehéz verseket választol, és mindig ilyen férfias, kemény beleállású verseket?
3: Igazából én ezeket a verseket érzem magaménak, ebben tudok kiteljesülni. Ezért is tanulok ilyeneket.
2: És amit tanulsz egyébként, az egy egészségügyi technikum, ahová jársz. Hányod éves vagy? Mesélj magadról egy kicsit.
3: Most 3. éves vagyok. A Kanizsaiba járok egészségügyisként. Általános ápolók végzettségem lesz. Hát szeretek szerepelni, nagyon sok színűség vagyok, azt gondolom. Szeretem az embereket, szeretek rajtuk segíteni.
2: Ezért lett a segítőpálya az egészségügy.
3: Igen.
2: Milyen tanuló vagy egyébként?
3: Egy erős közepesnek gondolom magam.
2: 11-es vagy, te most már kifelé mész az iskolából, vagy még technikusként folytatod?
3: Még van 3 évem, és aztán kifelé az iskolából, igen.
2: Célok, tervek?
3: Hát a cél az egy egyetem és orvosi pálya.
2: Mind az iskolában, mind a magánéletben, mind a jövőbe magad elé tett célok között milyen igazodást ad neked a vers?
3: Hát a vers az a kiutat jelenti számomra. Ezzel tudok azonosulni, ahonnan jöttem és ahová tartok. És a vers az az út, ami előre segít az én utamon, hogy csak is előre. És ez egy jó pont ahhoz, ami előre lök engem.
2: Azt mondják, hogy ha az ember nem felejti el, hogy honnan jött és hová tart, akkor az életben nem fog eltévedni sohasem. Te honnan jöttél?
3: Én Salgótarjánból jöttem, innen.
2: És mi az a környezet, ami téged elindított vagy elengedett?
3: Hát sajnos én nagyon rossz körülmények közt élek. Már itt nem az én családom, hanem a lakókörnyezetem. Nagyon sok rosszat láttam, nagyon sok rosszat megéltem, és ez a rossz példa adott nekem jó utat és ellenpéldát, hogy hogyan ne éljek. És hogyan törjek ki abból a környezetből, ahol vagyok, és hogy miket kell tennem, hogy kitörjek.
2: Van ez segítséged?
3: Rengeteg segítséget kapok, igen. Tanároktól, volt tanároktól, szüleimtől, testvéreimtől, barátaimtól rengeteg segítséget kapok.
2: Olá Brandon Csabának egyik ilyen jó mentora, Németh Georgina tanárnő, magyar nyelvet és irodalmat tanít?
4: Így van, én magyar nyelv és irodalom szakos tanár vagyok, és nem csak a szaktanárként tudom dicsérni Csabit, hanem osztályfőnöke is vagyok egyben.
2: Mik azok a nehézségek, amikkel szembe kellett nézzen Csaba, és amiben át kellett, hogy már segítse őt, így mióta bekerült a középiskolába, illetve hát önnel kapcsolatba került?
4: Én azt gondolom, hogy neki azért van egyfajta szociokulturális háttere, egy olyan nehéz környezet, ahogy ő is említette, hogy ahonnan ő indult, vagy ahonnan ő kitörni szeretne, és én ebben próbálom őt felkarolni, segíteni, felfedezni azt, hogy miben tehetséges. És én azt gondolom, hogy a versmondás az pont egy ilyen nagyon jó előadó. Tehát az iskolai versenyeken, rendezvényeken folyamatosan szerepel, folyamatosan részt vesz, és nem csak előadóként, hanem tényleg ez a segítőkészség is megvan benne, empatikus. A gyakorlatokon is csak dicséretet hallok róla, és én akkor elhatároztam, hogy őt megpróbálom kimozdítani onnan, ahonnan jött.
2: Esélj még egy kicsit. Hányan vagytok testvérek?
3: 8-an vagyunk testvérek. A családi helyzetünk az nagyon jó. Tényleg nagyon jó család vagyunk, összetartó. Nem csak a bajot osztjuk meg, a jót, a rosszat, mindent megosztunk egymással, és mindenki támasza tényleg. És azt gondolom, hogy ez az egyik olyan, ami ez is egy támaszként tudom felhozni, hogy a családom a mindenem. És ez ad erőt, hogy van miért harcolni, és van kiért harcolni.
2: Vannak idősebb testvéreid?
3: Van.
2: Ők milyen szakmát választottak, vagy milyen pálya van előttük, vagy milyen élethelyzetben vannak?
3: Hát de vannak idősebb testvérem, és sajnos az egyik az nagyon rossz helyzetbe került, ő neki a baráti környezete az nagyon tönkretette, ő a kábítószerbe is belement sajnos. A többi testvérem az egyiknek megvan az érettségie, ő gyárban dolgozik, a másik pedig egy anyuka.
2: Te miben látod azokat a biztos támaszokat, amivel te a céljaid felé fogsz tudni menni?
3: Elsősorban a családom, másodszorban a jövőbeli életem, hogy én azt szeretném, hogy mikor nekem gyermekem lesz, és én apuka leszek, akkor mindent meg tudjak neki adni, mint érzelmileg, mint anyagilag.
2: Verset nyilván fogsz nekik mondani.
3: Persze.
2: Addigra megjönnek a könnyű versek is.
3: Addigra lehet, hogy én is befutok. Szeretek írni én is verseket.
4: Ír is. Nem csak mond, hanem verset is ír. És nekem is írt egyet karácsonyra, úgyhogy egy fantasztikus, tényleg tehetséges fiú, Csabi.
2: És hát egy hálás tanítvány, hogyha valaki az osztályfőnökének ír verset, az egy komoly így pedagógiai van. Kitüntetés.
4: Így van, én is azt gondolom, hogy ezért jó tanárnak lenni, hogy olyan visszajelzéseket kapok, amik mindig így, ha néha nehéz is, akkor is kapok egyfajta visszajelzést, akár egy tanítványtól, akár az osztályomtól, hogy érdemes ezt a pályát csinálni és végezni.
2: Sok szeretettel gratulálunk még egyszer a versenyen elért
3: eredményhez.
4: Köszönjük szépen!
0: Ez volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Német László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett, szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásén Dévlisza, Fit Sanatos, viszont hallásra!

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bencsik János.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Közszolgálati Rádió Nemzetiségek zenéje című adásunkat hallják. Hrubonyová Ivett a szerkesztő nevében Bencsik János kíván Önöknek kellemes rádiózást a következő 30 percben. Naponta jelentkező műsorunkban a velünk élő nemzetiségek zenei kultúráját igyekszünk közelebb hozni Önökhöz. Ma egy szlovák zenekarral ismerkedhetnek meg. Hrdza, azaz Rozsda az együttes neve. Repertoárja egy csokorba fonja a népi elemeket, a folk gyöngétségét és a rock féktelenségét, ezeket fűszerezik keleti dallamokkal, jazzes ritmusokkal és etnometal elemekkel. Hajnajnajnia albumokból válogatunk ma. Veronika Rabadová énekel.

A Hrdza egy eperjesi szlovák együttes, mely Slavomír Gibárti szerzeményeit játsza, akit a szlovák folklór inspirált, de használja a folk, rock és world music elemeit. A jó vokál, a tetszetős dallamok bármilyen közönséget elbűvölnek. Az együttes főként Szlovákiában koncertezik, de sűrűn vannak jelen cseh vagy lengyel fesztiválokon is. Zenéjükkel bemutatkoztak már Németországban, Ausztriában, Magyarországon és Szlovéniában is.

A Hrdza zenekar eperjesen alakult 1999-ben, amikor Slavomir Gibárti és Jaroslava Sziszákova találkoztak, akikhez később Tóno Potocsnyák, Lukás Matyufka és Robert Skipi Hatala is csatlakoztak. Első önálló lemezüket 2002-ben adta ki az együttes Muzicska címmel. Úgy írtak róla, hogy egy olyan zenekar van jelen, melynek saját véleménye van, egyértelműen a népi dallamvilágra építkezik. Olyan együttes ez, amelyben a tehetség a perfekcionizmussal párosul. 2002 őszén azonban Jaroslava Sziszákovát Veronika Soltiszová Rabadová váltotta. Ebben az évben lett a zenekar a fesztiválok kedvence. Szlovákiában és Csehországban több mint 20 díjat kapott abban az esztendőben. Következő lemezük 2006-ban jelent meg, Pod Božími oknami, azaz Isten ablakai alatt címmel, mint a Szlovák World Music csúcsa, mely úgy a kritikusok, ahogy a közönség tetszését is elnyerte. 2006 nyarán a Nahorák bíva, azaz a Hegyekben lakik című dal bekerült a legnépszerűbb 30 dal közé, melyeket a szlovák rádiók játszottak. 2009 november végén jelent meg a Hajnajnajnia című albumuk. 2015 végén távozik a zenekarból Veronika Soltiszová Rabadová, helyére Szuzanna Jára került. 2016-ban jelent meg a Hrdzavá Osemnácka, azaz a Rozsdás 18 éves című válogatás lemezük, és ugyanebben az évben bekerült a zenekar a Československomá Talent, azaz a cseh és szlovák tehetségkutató televíziós sójának döntőjébe.

2010-ben a Hrdza zenekar részt vett az Eurosong 2010 szlovák nemzeti fordulóján, melyről a Takászámi Pácsi, azaz az Ilyen nő tetszik nekem című daluk, tovább jutott az Eurovision Song Contest 2010 versenyére. A zenekar 19,5%-kal nyerte meg a versenyt, ám január 28-án diszkvalifikálták, amikor kiderült, hogy a dalukat már 2009. október 1-je előtt bemutatták, mellyel megsértették a versenykiírás szabályait. Ez a daluk következik most.

0: Kedves hallgatóink, a szlovák hrdza, azaz Rozsda zenekar dalaiból válogattunk mai zenei félóránkban. A Nemzetiségek zenéje című adásunkat Hrubonyová Ivetta szerkesztette. Bencsik János köszöni megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra!
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.